Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalomja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön, csak postorozzon.

Minden istől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.